0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak a GVH-hoz, tovább melegszik az idő, Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 kaf villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Indul a bérletárusítás a fociklubnál. Várja a közönséget a balatongyöröki Jazz Fiesta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
2: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Pénteken kezdi el árulni a következő szezonra szóló bérleteit az ETFC. Az egerszegi klub számos újdonsággal készül a szurkolóknak. Kínálnak például csak őszi bérletet azoknak, akik csak az őszi hazai mérkőzéseket szeretnék megnézni. Emellett bevezették az egynapos VIP jegyet, amellyel bárki átélheti a VIP szolgáltatás élményeit egy-egy meccs közben, és idén is lehet családi belépőt venni. Olvasható a klub honlapján. Itt arról is írnak, hogy a 11 évnél fiatalabb gyerekek továbbra is ingyen nézhetik meg a meccseket. A tavalyi bérletesek számára pedig augusztus 5-éig tartják fenn a korábbi helyeket. A 2026-27-es szezon jövő héten kezdődik, a Zete pedig augusztus 1-én szerepel majd először hazai pályán, akkor a Paks érkezik a Zete arénába. Idén is színvonalas produkciókkal várja közönségét a Györöki Jazz Fiesta. A nyári hetekben csütörtök esténként lépnek fel zenészek a Raksányi Gellért téren. Múlt héten a Zalai Balatonpart fúvószenekara adott koncertet, legközelebb pedig július 30-án a Late Night Jazz Band lép fel, kiegészülve a Hollandiából érkező Laki Ákos tenor szaxofonossal. Őket pedig Éliás Gyula követi majd. Augusztus 13-ára két kiváló tehetséget hívtak meg a szervezők. Olvasható a Keszthelyi Televízió oldalán. Menet közben ugrott ki a vonatablakán egy 19 éves külföldi fiatal Bagot közelében. Volt érvényes menetjegye, amit már ellenőrzött is a kalauz, ennek ellenére mégis a menekülést választotta. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. A poszt szerint a fiatal mindkét lába súlyosan megsérült, menték vitték kórházba. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
4: A nagy térségi időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
2: A klíma is okozhat tüzet, ha nem figyelünk rá. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók. A napokban Zalaegerszegen kigyulladt egy klíma kültéri egysége. Tavaly nyáron egy Tompa Mihály utcában lévő üzlet kültéri berendezése kezdett füstölni, az Ola utcában pedig egy üzlet gépházában keletkezett füst egy klímaberendezés kompresszorának meghibásodása miatt. Szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés. Olvasható az Alavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az esetek kapcsán a tűzoltók azt tanácsolják, hogy nyáron ne csak kényelmi eszközként használjuk a klímákat, hanem elektromos berendezésként gondoljunk rájuk. Vagyis tartsuk karban azokat, szakemberekkel tisztítassuk, és mindig megfelelően legyenek a hálózatba csatlakoztatva, hogy nehogy tüzet okozzanak. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Már ma is vannak olyan helyek, ahol nincsen áram. Holnap és holnap után Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentgróton szünetel majd a szolgáltatás. írja az AOL. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez, annak érdekében, hogy a villamosenergia hálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
5: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az útzár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Közben csatornafedlapokat cserélnek a Göcsei úton, a Városi Sport és Tanúszoda környékén. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. A munkálatok itt már pénteken befejeződnek. Kőkereszteket újított fel Genesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Genesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással. Mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
6: Korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
2: Az egykori búcsúk hangulatát szeretnék felidézni vasárnap a Göcsei Skanzenben. Ezért Egerszeg búcsút tart majd az Együtt Zala-Egerszegért Egyesület. Az erről szóló sajtótájékoztatón azt mondták a szervezők, hogy szeretnék elfeledtetni a műanyagokkal zsúfolt standokat. Helyettük inkább kézműves kirakodó vásárt tartanak majd a Skanzen portáinál, ahol a gyerekeket solymászattal és táncbemutatókkal, míg az idősebbeket ballal és orgona koncerttel várják. Számol be róla az egerszegi hírek. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen.

0: zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 16-án csütörtökön sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Walterek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Mark Ronson és Amy Winehouse kezd, jön a Backstreet Boys és Tom Novi is Limában mindjárt, ha pedig már is van valakinek közlekedési infója, megoszthatja a többiekkel 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 197. napja kezdődött el, július 16-a csütörtök. Ma van a kígyók világnapja. A jeles nap célja, hogy eloszlassa a hüllőkkel kapcsolatos tévhiteket és felhívja a figyelmet az ökológiai egyensúly fenntartásában betöltött pótolhatatlan szerepükre. Itt a Best FM pedig hamarosan indítom a Unique dalát Füst láng nélkül, a folytatás pedig Tom Novié. Jön a tékit, jó reggelt!

0: Ezt a fel a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaton-Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Indul a bérletárusítás a fociklubnál. Várja a közönséget a balatongyöröki Jazz Fiesta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Pénteken kezdi el árulni a következő szezonra szóló bérleteit az ETFC. Az egerszegi klub számos újdonsággal készül a szurkolóknak. Kínálnak például csak őszi bérletet azoknak, akik csak az őszi hazai mérkőzéseket szeretnék megnézni. Emellett bevezették az egynapos VIP jegyet, amellyel bárki átélheti a VIP szolgáltatás élményeit egy-egy meccs közben, és idén is lehet családi belépőt venni. Olvasható a klub honlapján. Itt arról is írnak, hogy a 11 évnél fiatalabb gyerekek továbbra is ingyen nézhetik meg a meccseket. A tavalyi bérletesek számára pedig augusztus 5-éig tartják fenn a korábbi helyeket. A 2026-27-es szezon jövő héten kezdődik, az ETE pedig augusztus 1-én szerepel majd először hazai pályán, akkor a Paks érkezik az ETE arénába. Idén is színvonalas produkciókkal várja közönségét a Györöki Jazz Fiesta. A nyári hetekben csütörtök esténként lépnek fel zenészek a Raksányi Gellért téren. Múlt héten a Zalai Balatonpart fúvószenekar adott koncertet, legközelebb pedig július 30-án a Late Night Jazz Band lép fel, kiegészülve a Hollandiából érkező Laki Ákos tenor szakszofonossal, őket pedig Éliás Gyula követi majd. Augusztus 13-ára két kiváló tehetséget hívtak meg a szervezők, olvasható a Keszthelyi Televízió oldalán. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcs hőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön, amikor is reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte már több órára kisüt a nap. De itt-ott továbbra is lehet zápor, zivatar, 28-35 fok között alakul a maximum, és nagyjából a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Most pedig zene reggeli tornához, Move Your Body, a Nina Sky-é a folytatása Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést. A friss hírek után jön majd többek között Robbie Williams, Kylie Minogue-gal közös duettje. És a Well Hello dala is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Egerszeg búcsúba várják a látogatókat. Lejárnak a régi típusú személyigazolványok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Az egykori búcsúk hangulatát szeretnék felidézni vasárnap a Göcsei Skanzenben. Ezért Egerszeg búcsút tart majd az Együtt Zalaegerszegért Egyesület. Az erről szóló sajtótájékoztatón azt mondták a szervezők, hogy szeretnék elfeledtetni a műanyagokkal zsúfolt standokat, helyettük inkább kézműves kirakodó vásárt tartanak majd a Skanzen portáinál, ahol a gyerekeket solymászattal és táncbemutatókkal, míg az idősebbeket bállal és orgona koncerttel várják. Számol be róla az egerszegi hírek. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyük. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmány cserében. Új személyigazolványt a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt. Sokat hallottunk az iménti pillanatokban róla, a hőmérsékletről. Jöjjön most dalban ugyanez Temperature Sean Paultól, készül az En-Vogue, és itt lesz nem sokára Will Smith, és ha dugó baleset van, névnapos Waltert vagy szülinapost ünnepelne bárki, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket hozzuk el zenében, de felejthetetlen film élmények is fűződnek ehhez az időszakhoz. Például a 93-as Szabadítsátok ki Willy című film, amelyet pont a mai napon mutattak be abban az évben. A kiskamasz főhős és egy karcárnyú delfin nem mindennapi barátságát bemutató dráma nem bárt sikert aratott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla. Betétdala a Michael Jackson által írt és előadott Will You Be There pedig 7 országban, többek közt az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában is a top 10-be került. Most 2 nem kevésbé nagy volumenű előadó folytatja, Robbie Williams és Kylie Minogue, jön a Kids a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 28-35 fok, napsütés, gomoly és vastagabb felhők és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Így telik július 16-a csütörtök. Még több részlet és friss infók a hírekben. 7:30 után pedig George Michael dala Too Funky hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Emléktáblát helyeztek el a patika falán. Indokolatlanul hívta a 112-t egy nő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordul.

0: fordulat, hogy napszúrásán fönn, próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Emléktáblát helyeztek el Mándi Jenő tiszteletére a Pontház falán. A köztiszteletben álló patikust és családját a zsidó származása miatt 1944-ben hurcolták el. A Tompa utcai gettóban csaknem 2 hónapig tartották rabságban, több mint 1200 emberrel együtt, majd Auschwitzba deportálták őket, ahol pár napon belül életüket vesztették. Ezt a tragédiát idézi fel az emléktábla, amelyet a Békesalom Baráti Társaság kezdeményezésére helyeztek el a Pontház falán, írja az Egerszegi Hírek. Nem volt bajban, mégis hívta a 112-es segélyhívót egy nő letenyén. Azt állította, hogy egy rendezvényházban megverte őt egy férfi. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol azt látták, hogy a nő beszállt egy autóba és elhajt. Az ott lévők pedig azt mondták, hogy semmilyen dulakodás nem történt. Az egyenruhások a nő után mentek, és egy közeli utcában állították meg a sofőrt, aki elmesélte, hogy a nő hívta őt, mert veszélyben érezte magát a buliban. Pedig senki nem bántotta, csak erősen ittas állapotban volt. A nő egyébként tagadta, hogy ő hívta a segélyhívót, de mikor a rendőrök tárcsázták a bejelentő számát, akkor az ő telefonja szólalt meg. A 24 éves letenyei fiatal nem először csinált ilyet, 3 hete is indokolatlanul hívta a 112-t, akkor helyszíni bírságot kapott, és most is büntetésre számíthat. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön. A Valtereknek kívánok sok boldogságot névnapjukon, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Nálunk épp kivezetik őket, viszont 91 éve a mai napon Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. 46 éve 1980. július 16-án először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 1952-ben a mai napon született Stuart Copeland, amerikai dobos zeneszerző, a The Police tagja. 1958-ban ezen a napon született Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, akit hatalmas sikerű ír step tánc műsorai tettek világhírűvé. És 1967. július 16 megszületett Will Ferrell, amerikai színész, komikus, a Saturday Night Live című műsor egykori szereplője, olyan filmek sztárja, mint a Diszkópatkányok, a Mi a Manó, vagy a Megjött a Puci. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek! A 90

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Állítólag minden éjszaka álmodik az ember, csak nem mindig emlékszik rá.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Ha pedig igen, akkor valóban néha hirtelen ér véget. Jön majd az Airi Mafia a legfrissebb hírek után. Rögtön 8 óra, jó reggelt, hozom Ed Sheeran slágerét is. Dugóról, balesetről én most nem tudok, de ha van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Nyugaton már esik az eső és érkezik szépen az ország középső és keleti felére is. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Indul a bérletárusítás a fociklubnál. Várja a közönséget a balatongyöröki Jazz Fiesta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Pénteken kezdi el árulni a következő szezonra szóló bérleteit az FFC. Az egerszegi klub számos újdonsággal készül a szurkolóknak. Kínálnak például csak őszi bérletet azoknak, akik csak az őszi hazai mérkőzéseket szeretnék megnézni. Emellett bevezették az egynapos VIP jegyet, amellyel bárki átélheti a VIP szolgáltatás élményeit egy-egy meccs közben, és idén is lehet családi belépőt venni. Olvasható a klub honlapján. Itt arról is írnak, hogy a 11 évnél fiatalabb gyerekek továbbra is ingyen nézhetik meg a meccseket. A tavalyi bérletesek számára pedig augusztus 5-éig tartják fenn a korábbi helyeket. A 2026-27-es szezon jövő héten kezdődik, a Zete pedig augusztus 1-én szerepel majd először hazai pályán, akkor a Paks érkezik a Zete arénába. Idén is színvonalas produkciókkal várja közönségét a Györöki Jazz Fiesta. A nyári hetekben csütörtök esténként lépnek fel zenészek a Raksányi Gellért téren. Múlt héten a Zalai Balatonpart fúvószenekara adott koncertet, legközelebb pedig július 30-án a Late Night Jazz Band lép fel, kiegészülve a Hollandiából érkező Laki Ákos tenor szakszofonossal. Őket pedig Éliás Gyula követi majd. Augusztus 13-ára két kiváló tehetséget hívtak meg a szervezők. Olvasható a Keszthelyi Televízió oldalán. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most az július 16-án csütörtökön, 4 perccel 8 óra után jó reggelt, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, sok boldogságot a Waltereknek, a szülinaposoknak, és mindenkinek minden szépet és jót kívánok. Remélem, jól telik a nap, ehhez próbálok hozzátenni jó zenékkel, a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling kezd.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két helyen alakult ki 5-6 kilométert meghaladó torlódás autópályáinkon, az egyik az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében, a másik pedig az M5-ösön Ócsánál Röszke felé, mindkét helyen munkavégzés a torlódás oka. Jó utat, kitartást, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Még ebben a fél órában hallhatunk Coolio-t, mindjárt Airi Mafiát, most pedig jön Ed Sheeran a Bad Habits-szel.
1: Best FM,

0: Best FM a legjobb zenék, kedves fociért nem annyira rajongó Best FM hallgatók, nem kell másokat kibírni. Egy szombati bronzmeccs és a vasárnapi döntő és vége a 2026-os foci világbajnokságnak. Tegnap ugyanis lezajlott a második elődöntő, úgyhogy spanyol-argentin döntő lesz, a bronzmeccset pedig Franciaország és Anglia játsza. Tartunk most egy rövid információs szünetet, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után Sophie B. Hawkins énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Magyarország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Egerszeg búcsúba várják a látogatókat. Lejárnak a régi típusú személyigazolványok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Az egykori búcsúk hangulatát szeretnék felidézni vasárnap a Göcsei Skanzenben. Ezért Egerszeg búcsút tart majd az Együtt Zalaegerszegért Egyesület. Az erről szóló sajtótájékoztatón azt mondták a szervezők, hogy szeretnék elfeledtetni a műanyagokkal zsúfolt standokat, helyettük inkább kézműves kirakodó vásárt tartanak majd a Skanzen portáinál, ahol a gyerekeket solymászattal és táncbemutatókkal, míg az idősebbeket bállal és orgona koncerttel várják. Számol be róla az egerszegi hírek. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyük. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmány cserében. Új személyigazolványt a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpont foglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fennem a legjobb zenék, a legendás Grease, 2000-rel idézzük meg az ezredforduló klub hangulatát, egy perccel 3:49 után pedig jó hír jön nyugat felől, nyugaton már esik is az eső, szóval jön egy kis csapadék, frissít minket az ország középső és majd később a keleti felét is. Közben azért előtte utána marad a kánikula, holnap például 35 fok is lehet a legmelegebb pillanatokban. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, július 16-a friss hírei, és 9 után szólnak tovább a legjobb zenék, például Anastasiától. És többek között a Noxtól is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Menegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Emléktáblát helyeztek el a patika falán. Indokolatlanul hívta a 112-t egy nő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Emléktáblát helyeztek el Mándi Jenő tiszteletére a Pontház falán. A köztiszteletben álló patikust és családját a zsidó származása miatt 1944-ben hurcolták el. A Tompa utcai gettóban csaknem 2 hónapig tartották rabságban, több mint 1200 emberrel együtt, majd Auschwitzba deportálták őket, ahol pár napon belül életüket vesztették. Ezt a tragédiát idézi fel az emléktábla, amelyet a Békesalom Baráti Társaság kezdeményezésére helyeztek el a Pontház falán, írja az Egerszegi Hírek. Nem volt bajban, mégis hívta a 112-es segélyhívót egy nő letenyén. Azt állította, hogy egy rendezvényházban megverte őt egy férfi. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol azt látták, hogy a nő beszállt egy autóba és elhajt. Az ott lévők pedig azt mondták, hogy semmilyen dulakodás nem történt. Az egyenruhások a nő után mentek és egy közeli utcában állították meg a sofőrt, aki elmesélte, hogy a nő hívta őt, mert veszélyben érezte magát a buliban. Pedig senki nem bántotta, csak erősen ittas állapotban volt. A nő egyébként tagadta, hogy ő hívta a segélyhívót, de mikor a rendőrök tárcsázták a bejelentő számát, akkor az ő telefonja szólalt meg. A 24 éves letenyei fiatal nem először csinált ilyet, 3 hete is indokolatlanul hívta a 112-t, akkor helyszíni bírságot kapott, és most is büntetésre számíthat. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy friss közlekedési infó Zolitól, azt írja: M1 Budapest felé Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis busz. Óriási a dugó. Köszönjük szépen, kitartást arra felé. 20-as 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, 4 perccel múlt 9. A Punjabi MC kezd a Mundian Tubakével. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a francia Allianz Ethnic idézi meg. No limits, nincsenek határok, és hát ez az idei FIFA világbajnokságon az argentinokra igaz a leginkább. Előttük valóban nincsen

0: FM a legjobb zenék. Több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé. Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis teherautó, és megkezdődött a helyreállítás az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél, a tegnapi kamionbaleset helyszínénél. 2-3 kilométeres ott az araszolási útat. Ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620-55-55-155. Red Hot Chili Peppers, mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori, most pedig Néjó jön a Sexy Love-vel a Besten.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, a szeretet rezgései az éterjén, a Soul Searcher és a Feeling Love, és nem csak szeretetet érezhetünk, hanem a bőrünkön esőcseppeket, illetve ugyanakkor meleget is. Kánikula, záporok, zivatarok, így telik július 16-a csütörtök, még holnap is meleg lesz, akár 35 fok is lehet, de az eső remélhetőleg mindenhol frissít egy kicsit a hőségen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Cruel Summer kegyetlen nyár az Aesop Bézdala zárta az órát, és ez a jelen sajnos. Európát és az Egyesült Államokat is súlyos hőhullámok sújtják. Nyomasztó ízelítő abból, milyen lehet az élet egy egyre forróbb bolygón. Ma viszont kapunk egy kis frissítő záport, zivatart a nyakunkban, nyugaton már esik és kelet felé tart. Részletek a hírek végén, 10 után pedig többek között szó lesz a szexről. Let's Talk About Sex címmel a Salt and Pepper dala biztosan itt lesz, és nem utolsó sorban, Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Indul a bérletárusítás a fociklubnál. Várja a közönséget a balatongyöröki Jazz Fiesta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Pénteken kezdi el árulni a következő szezonra szóló bérleteit az ETFC. Az egerszegi klub számos újdonsággal készül a szurkolóknak. Kínálnak például csak őszi bérletet azoknak, akik csak az őszi hazai mérkőzéseket szeretnék megnézni. Emellett bevezették az egynapos VIP jegyet, amellyel bárki átélheti a VIP szolgáltatás élményeit egy-egy meccs közben, és idén is lehet családi belépőt venni. Olvasható a klub honlapján. Itt arról is írnak, hogy a 11 évnél fiatalabb gyerekek továbbra is ingyen nézhetik meg a meccseket. A tavalyi bérletesek számára pedig augusztus 5-éig tartják fenn a korábbi helyeket. A 2026-27-es szezon jövő héten kezdődik, az ETE pedig augusztus 1-én szerepel majd először hazai pályán, akkor a Paks érkezik az ETE arénába. Idén is színvonalas produkciókkal várja közönségét a Györöki Jazz Fiesta. A nyári hetekben csütörtök esténként lépnek fel zenészek a Raksányi Gellért téren. Múlt héten a Zalai Balatonpart fúvószenekara adott koncertet, legközelebb pedig július 30-án a Late Night Jazz Band lép fel, kiegészülve a Hollandiából érkező Laki Ákos tenor szaxofonossal, őket pedig Éliás Gyula követi majd. Augusztus 13-ára két kiváló tehetséget hívtak meg a szervezők. Olvasható a Keszthelyi Televízió oldalán. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában a Soul to Soul-tól, a Salt and Pepper-től nem sokára a Tankcsapdazúz, és kezdünk már is a House of Glass-szel és Giorgio Giordano-val Disco Down. A Best FM virtuális diszkójában pedig ma is lehet 6 és 8 között levezetni, és igazán táncolható stílusé a csütörtöki nap, a dancey, úgyhogy a Night Shift házigazdája a 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Miller, bár mindenkit sok szeretettel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, én Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Van egy téma, amire mindannyian gondolunk, a legtöbben csináljuk is, de beszélni róla, na azon még mindig szeretünk pironkodni. Szerencsére a popzene nem csak arra jó, hogy táncra perdüljünk, hanem arra is, hogy felnyissa a szemünket. 1991-ben három csaj úgy döntött, hogy ideje félretenni a szégyenlősséget, és egyenesen a lényegre térni. Úgyhogy elég a mellébeszélésből. Beszéljünk végre a szexről. Érkezik a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-ason a határ felé, Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a tegnapi kamionbaleset helyreállítási munkáit. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön is dolgoznak Ócsa térségében, a növényzetet gondozzák a Röszke felé vezető oldalon, mozgó terelés mellett így csak egy sáv járható, ott is lassabb a haladás. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zalaegerszeget már elhagyta, Pécs és Székesfehérvár vonalában tart a csapadék zóna, és folyamatosan halad kelet felé. Jön egy kis frissítő, tehát részletek a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig hallgatunk majd Counting Crows-t. És jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, do

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőttek a bérek, friss májusi adatokat közölt a KSH. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, elöntötte a partvidéket az Adriai-tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettóbér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Egyes szektorok között jelentős a különbség a bruttó béreknél, míg a pénzügyi biztosítási szektorban több mint 1 millió 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, addig a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén mintegy 490 ezer forint. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az első segélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Hvar szigetén, Starigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Avril Lavigne, Skater Boy című dala, amelytől remélhetőleg lankadó reggeli lendületünk újból erőre kap, de itt lesz ebben az órában az IMF, Idacore, Fed LaGrandal, Kylie Minogue, Robbie Williams és a Gorillaz is. Hívható SMS Viber 2055 55 155, Max M. Levente vagyok. Ez a

0: Best FM a legjobb zenék, igazi sztárparádéja Vásznon, máton látható a mozikban Christopher Nolan odüsszeája, és egy sztori egy másik kultikus filmről, amikor James Cameron megírta a Terminátor forgatókönyvét, annyira le volt égve, hogy kocsiban élt. A stúdiók imádták az ötletet, de nem akarták, hogy egy tapasztalatlan zöldfülű filmes rendezze meg a mozit. Cameron viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő dirigálhassa a filmet, hogy ezt elérje, eladta a forgatókönyv jogait a producernek mindössze $1 cserébe azért a feltételért, hogy kizárólag ő rendezheti meg a filmet. A dolog bejött, a film kultikus lett, Cameron karrierje beindult, a producert, aki egy hölgy, pedig később feleségül is vette. Hihetetlen sztorik és hihetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből, a következőnek is ez a címe, Unbelievable, az IMF jön a Besten.
1: Be!

0: Ezt a fem, a legjobb zenék, friss közlekedés, torlódik az M1-es Budapest felé Szárliget után, valamint Herceghalom és Biatorbágy között. Ott ráadásul nem egyszerű a helyzet, mert a vele párhuzamos 1-es főút Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszán baleset miatt teljes útzár van. Dolgoznak az M5-ösön Ócsa térségében, a Röszke felé vezető oldalon mozgó terelés mellett így csak egy sáv járható, ott is torlódnak az autók, akár csak az M3-ason a határ felé Gödöllőnél, szintén munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, mindjárt dél, gyors helycsere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Bob Marley és MC Light, Jamminyét már ő fogja elindítani a hírek után. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Szalmonella miatt hívnak vissza instant leveseket, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelent csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Szalmonella fertőzés miatt hívtak vissza instant leveseket és instant tészta leveseket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a Riva márkájú forró vízzel készíthető termékeket kivonja a forgalomból, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőségmegőrzési időtől függetlenül az összeset. Azt kérik, hogy aki vásárolt ilyen instant ételt, ne fogyassza el azt, vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapja az árát. A termékhez kapcsolhatóan már hazánkban is azonosítottak fertőzést, ami összefüggésbe hozható az Európa szerte tapasztalható megbetegedésekkel. Újabb csempész bukott le, ezúttal mintegy 4500 doboz illegális cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román furgonban az M1-esen, közölte a NAV. Olaszországba tartott a szállítmány, a csempész cigit a jármű padló lemeze alá rejtették. A sofőr azt állította, nem is tudott róla, hogy mit visz. A 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes dohányterméket lefoglalták, és eljárás is indult. Az elkövető 20 millió forintos bírságra számíthat. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyát vonultatta fel. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatút, jó kedvűt, sok-sok napsütéssel. Én Majoros Rita vagyok, hát ezekre lehet számítani egyébként a mai délutánon is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem, mellé pedig isteni zenéket hozok, amik azért segítenek, hogy átlendüljünk és már a hétvégére gondoljunk. Bob Merlivel indulunk.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék. Remélem ma délután is egy kis időt legalább velem töltenek, és a legjobb zenéket együtt hallgatjuk. Vagy, ha több idejük van, akkor mindenképpen maradjanak akár kora estig, hiszen a legjobb zenéket ma is itt kapják. 90-es, 2000-es évek a legnagyobb kedvenc időszakunk, úgyhogy hadd szóljon. A napkérdését is hamarosan felteszem, természetesen információkkal is szolgálok ma délután, de csak a Fleet the Script dala után. De itt lesz a Rasmus is, jön a Bombon, PM Down, úgyhogy nem fogunk kudatkozni. Csodás napot! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, teherautóba, vagy éppen kamionba, hiszen dolgoznak is sokan az utakon, úgyhogy figyeljünk egymásra ma is, ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha ma is jelentkezik. Én pedig, ahogy megkapom ezeket az infókat, már adom is tovább. Az M0-ás autóúton a déli szektorban több helyen is munka folyik ma. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávban zárva a 21-es és a 22-es kilométerek között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak. Mindkét helyen torlódás van. Az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás van, a 32-es kilométernél csak egy sáv járható, itt legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy telik a csütörtök délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és hogy nem csak munkában hallgatják a Best FM-et, hanem sokan mondjuk nyaralnak, vagy éppen most indulnak. Hát a következő órában önöknek is tartogatok útközben igazi jó slágereket, de természetesen azokra is gondolok, akik csak úgy, mint én, a munkahelyükön hallgatják a Best FM-et. Itt lesz Manu Chao és a Bongo Bong. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Krisztális jön és a Vigyázz rám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi fejlesztés jöhet a hazai vasúton. Nem lesz hétvégén balatonátúszás. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. Vitézi Dávid korábban a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben arról beszélt, hogy a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával és a járműparkra, valamint a szolgáltatásokra koncentrál. A Baross Gábor programmal pedig 10 évnél hosszabb időre határoznák meg a vasútfejlesztési terveket. 80 helyszínen és 250 kilométeren kezdett útfelújításban a Magyar Közút, ezt is a közlekedési tárca vezető jelezte. Vitézi Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell. Jelezte azt is, egy lépésben nem lehet behozni az elmúlt évek lemaradását, de a munka elkezdődött. Mintegy 200 000-en támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rébfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebajtani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is isteni slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy mindenkinél kellemesen alakul ez a csütörtök délután, és már egy picit tud a hétvégében gondolkodni. Jöhetnek akár a tervek is, miközben hallgatjuk Kanye West dalát, jön a Stronger, itt lesz Manu Chao, a Crystal, de most Sean Paul indítja az órát, jön a Bibi Burnin.
0: Best FM.

Best FM-ban legjobb zenék elmarad. A hétvégére tervezett balatonátúszás, ezt jelentették be a szervezők, az időjárás előrejelzés alapján döntöttek így, mert hogy szombaton hidegfront érkezik, erős széllel, és aztán vasárnap is hasonló időre kell számítani, és az erős szél miatt ugye hullámzás is várható, úgyhogy emiatt döntöttek a halasztás mellett. Egyébként az új időpont július 25-e szombat, azaz a jövő hét szombat, az új időpontról pedig egyébként majd egy hét múlva ugyanígy csütörtökön döntenek a szervezők. Önök voltak már balatonátúszáson, van akár átevezéssel, átúszással kapcsolatos élményük? 0620 55 55 155 ide írják meg. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy icipicit kapcsolódik is ehhez a nap kérdése, mert ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi az egyik legjobb nyári pillanat, amikor mondjuk beneveznek a balatonátúszásra, vagy csobbannak is egyet a Balatonban, vagy akár amikor először meglátják a tengert nyaralás felé menet. Várom ezeket a nyári élményeket, emlékeket. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket is. Mellé egy kis Rascal Flatts dalt hozok. Life is a Highway, ez a Verdák betétdala. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától a Biatorba egyik szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Jelenleg az átterelt belső sávon is sok helyen arra szólnak. Az M3-as autópályán a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat, mert tegnap súlyos baleset történt a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, úgyhogy 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os kilométernél fél útpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csapból is én folyok, Roy és Ádámmal énekeltük ezt, és nem csak ezt a sort, hanem hogy én világítok fent az égen. Na de, menjünk a következő órára, mert ott is lesznek igazán énekelhető dalok. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jennifer Lopez-zel indulunk, jön a Play. És zenél majd By Alex és a Slep is, jön a Nehéz vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is folytatódik a munka a parlamentben. Újabb áremelkedés jöhet a kutakon. Hétvégén nem lesz balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. A képviselők jövő héten várhatóan tárgyalnak majd egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról és az idei költségvetés módosításáról is. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. Az NNJK jelzése szerint Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határérték felett. Nem zárják ki, hogy lokálisan emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víz tisztításán. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is lassacskán 5 perccel bizony jönnek ezek a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket. Itt van Lenny Kravitz és a The Chamber. Na ez egy igazán felejthetetlen sláger. De jön a Savage Garden is és a Truly Madly Deeply. Itt lesz Ricky Martin, jön Bialex, most pedig Jennifer Lopez indít. Várjon is a Play.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mi az igazi nyári pillanat, mi a legjobb nyári pillanat. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Anna, amikor az autóból először meglátom a Balatont, onnantól hivatalosan is elkezdődött a nyár. Peti is hasonlót írt, csak ő az első csobbanást. Amikor először csobbanok a Balatonban, vagy nagyjából bármilyen tóban, egész évben ezt várom a legjobban. Kata pedig azt írta, amikor mezítláb sétálhatok a fűben egy meleg nyári estén. Na, azt imádom a legjobban. Ide jó. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. Szeretem ezeket a nyári pillanatokat, vagy akár nyári illatokat. Görögdinnye, naptej, meg ilyesmi. Ide jó. Én imádom a nyarat. Bármennyire is télen születtem, és úgymond téli gyerek vagyok, nekem a nyár az igazi, bár talán az őszt még jobban szeretem, de őszre meg aztán most még végképp nem kell gondolkodni, vagy az őszre még nem kell gondolni, hiszen július közepe van, úgyhogy inkább hallgassunk Lenny Kravitzet. The Chamber, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten a Dombóvári úton baleset történt a Rákóczi hídnál, ezt írja Laci. Nagyon szépen köszönöm. Három autó pedig a 82-es főúton koccant, ezt Tamás írja, Écs és Ravaszt közötti szakaszon. Az 58-as kilométernél irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Egerszeg búcsúba várják a látogatókat. Lejárnak a régi típusú személyigazolványok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
5: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
4: Az egykori búcsúk hangulatát szeretnék felidézni vasárnap a Göcsei Skanzenben. Ezért Egerszeg búcsút tart majd az Együtt Zalaegerszegért Egyesület. Az erről szóló sajtótájékoztatón azt mondták a szervezők, hogy szeretnék elfeledtetni a műanyagokkal zsúfolt standokat, helyettük inkább kézműves kirakodó vásárt tartanak majd a Skanzen portáinál, ahol a gyerekeket solymászattal és táncbemutatókkal, míg az idősebbeket bállal és orgona koncerttel várják. Számol be róla az egerszegi hírek. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyük. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmány cserében. Új személyigazolványt a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
6: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Kevés zavaróbb dolog van annál, mint amikor a saját kertedben, teraszodon, vagy akár erkélyeden sem érzed igazán, hogy magadban lehetsz. Egy túl közeli szomszédos terasz, felső emeleti rálátás, közös kerítés, vagy egyszerűen egy túl nyitott telek könnyen elveheti azt az érzést, amiért a kültéri tér valójában létrejött, a nyugalmat. Ilyenkor sokan automatikusan magasabb kerítésben, drága árnyékolásban, vagy gyors, de vizuálisan nehézkes megoldásokban gondolkodnak, pedig sok esetben létezik egy természetesebb, szebb és hosszú távon kifinomultabb alternatíva is, a tudatos növényválasztás. A jól megválasztott takaró növényzet nem csak eltakar, szűri a látványt, lágyítja a teret, csökkentheti a vizuális zajt, karaktert ad a kertnek, és úgy teremthet privát szférát, hogy közben nem zárja börtönszerű keretek közé a teret. Sokszor nem az a cél, hogy teljesen kizárjuk a külvilágot, hanem hogy végre mi döntsük el, hogy mennyit látunk és mennyit látnak belőlünk. Na de milyen növények takarnak jól a szomszédok ellen? A valóban jól működő takaró növények nem pusztán magasak, fontos a lombsűrűség, a növekedési habitus, a télállóság, a gondozási igény és az is, hogy mennyire illenek a kert stílusához. A sűrű lombú rétegzett vagy intelligensen vezetett növények sokszor természetesebb és esztétikusabb privát szférát adnak, mint egyetlen tömör kerítés. Például próbáljuk ki a bambuszt, az sokak számára vonzó megoldás. Próbáljuk ki a portugál babérmedjet, kifinomultabb, mint a klasszikus sövény, vagy ott van az oszlopos gyertyán, természetesebb térhatást ad, aztán a miskantusz és magasabb díszfüvek lágyabb privát szférát adnak, és a klematisz vagy lonc, amikor felfelé is lehet takarni, akkor ezt a növényt érdemes választani. Síkban nevelt fák a prémium térhatárolásért pedig tökéletesek lehetnek, vagy akár a japán kecskerágó. Érdemes szétnézni. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

Ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont fel és lehajtó ágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Emléktáblát helyeztek el a patika falán. Indokolatlanul hívta a 112-t egy nép. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
2: Emléktáblát helyeztek el Mándi Jenő tiszteletére a Pontház falán. A köztiszteletben álló patikust és családját a zsidó származása miatt 1944-ben hurcolták el. A Tompa utcai gettóban csaknem 2 hónapig tartották rabságban, több mint 1200 emberrel együtt. Majd Auschwitzba deportálták őket, ahol pár napon belül életüket vesztették. Ezt a tragédiát idézi fel az emléktábla, amelyet a Békesalom Baráti Társaság kezdeményezésére helyeztek el a Pontház falán, írja az Egerszegi Hírek. Nem volt bajban, mégis hívta a 112-es segélyhívót egy nő letenyén. Azt állította, hogy egy rendezvényházban megverte őt egy férfi. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol azt látták, hogy a nő beszállt egy autóba és elhajt. Az ott lévők pedig azt mondták, hogy semmilyen dulakodás nem történt. Az egyenruhások a nő után mentek és egy közeli utcában állították meg a sofőrt, aki elmesélte, hogy a nő hívta őt, mert veszélyben érezte magát a buliban. Pedig senki nem bántotta, csak erősen ittas állapotban volt. A nő egyébként tagadta, hogy ő hívta a segélyhívót, de mikor a rendőrök tárcsázták a bejelentő számát, akkor az ő telefonja szólalt meg. A 24 éves letenyei fiatal nem először csinált ilyet, 3 hete is indokolatlanul hívta a 112-t, akkor helyszíni bírságot kapott, és most is büntetésre számíthat. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
1: 88.9 Best

0: do something.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre? Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálisra válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanoma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Beszefem a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé, Bátaszék térségében aszfaltoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé, a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és áteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Indul a bérletárusítás a fociklubnál. Várja a közönséget a balatongyöröki Jazz Fiesta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Pénteken kezdi el árulni a következő szezonra szóló bérleteit az ETFC. Az egerszegi klub számos újdonsággal készül a szurkolóknak. Kínálnak például csak őszi bérletet azoknak, akik csak az őszi hazai mérkőzéseket szeretnék megnézni. Emellett bevezették az egynapos VIP jegyet, amellyel bárki átélheti a VIP szolgáltatás élményeit egy-egy meccs közben, és idén is lehet családi belépőt venni. Olvasható a klub honlapján. Itt arról is írnak, hogy a 11 évnél fiatalabb gyerekek továbbra is ingyen nézhetik meg a meccseket. A tavalyi bérletesek számára pedig augusztus 5-éig tartják fenn a korábbi helyeket. A 2026-27-es szezon jövő héten kezdődik, az ETE pedig augusztus 1-én szerepel majd először hazai pályán, akkor a Paks érkezik az ETE arénába. Idén is színvonalas produkciókkal várja közönségét a Györöki Jazz Fiesta. A nyári hetekben csütörtök esténként lépnek fel zenészek a Raksányi Gellért téren. Múlt héten a Zalai Balatonpart fúvószenekara adott koncertet, legközelebb pedig július 30-án a Late Night Jazz Band lép fel, kiegészülve a Hollandiából érkező Laki Ákos tenor szaxofonossal, őket pedig Éliás Gyula követi majd. Augusztus 13-ára két kiváló tehetséget hívtak meg a szervezők. Olvasható a Keszthelyi Televízió oldalán. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál B. Németh Dia, friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Sokan még mindig úgy gondolnak a kültéri konyhára, mint valami luxus villágba való extrára, ami csak hatalmas kertekben vagy grandiózus teraszokon működhet, pedig a valóság ennél jóval izgalmasabb. Egy jól átgondolt kültéri főző vagy vendégfogadó zóna szerintem kisebb kertekben, kompakt teraszokon, oldaludvarokban vagy akár szűkebb szabadtéri terekben is meglepően jól kialakítható. A valódi kérdés sokszor nem az, hogy mekkora kertünk van, hanem az, hogy mennyire tudatosan használjuk ki. Egy okosan szervezett kültéri konyha ugyanis nem csak az ingatlan élvezeti és használati értéket növelheti, hanem teljesen új szerepet adhat a kertünknek is. A szabadtéri térből valódi nyári élettér válhat. Nem kell óriási hely szerintem, elég egy jól szervezett főzőzóna. A kültéri konyha egyik legnagyobb tévhite, hogy csak komplett beépített rendszerekkel működik. Valójában már egy kisebb grill, kompakt munkapult és néhány jól elhelyezett tároló is elegendő lehet az, hogy a kertünk használhatóbbá váljon. Kis kertekben különösen fontos a logikus elrendezés, ugye, hogyha minden kéznél van, az élmény sokkal gördülékenyebb. A cél nem feltétlenül a teljes beltéri konyha kiköltöztetése, sokkal inkább egy olyan praktikus zóna kialakítása, ahol nem kell állandóan visszajárnunk a házba. Érdemes szerintem kialakítani, nagyon jól tudnak kinézni. Én pedig akár egy kültéri sütögetés, főzőcskézés mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. Béni Meddiát hallottad, szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség. A következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is, itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy is van ez a mondók? A karácsony első napja van. Köszönt és minden jót kíván egy csíza csupasz körtefán. Nyilván nem karácsony első napja van. Ez a mai nap a négy napos Fat Boy Slim Fesztivál első napja, fogalmazunk így, mert a csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is együtt lehet bulizni Norman Cookkal és számtalan sztár vendégével a Brightoni tengerparton. Ő 25 évvel ezelőtt rendezte meg a legelső Big Beach Boutique-ot, de az igazán emlékezetes az a 2002-es volt, amikor 250 000 embernek zenélt ott a tengerparton. Az annyira rosszul sikerült már, mint szervezés szempontjából, hogy mind a mai napig oktatják, hogy na, sok embernek nagy szabadtéri rendezvényt így nem szabad szervezni. Abban már bele sem meleg gondolni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a futball VB döntőjébe, hát akkor gyaníthatólag Brighton teljesen leáll. Hát nem csak Brighton, egész Anglia. Szóval kivel máson is kezdeném a mai dances csütörtököt, mint Fat Boy Slim az ő egyik remixével. 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtök rezidensünk DJ Miller lemezjátok mögött.

És minden este más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Hétfőn Classic House-zal, kedden Funkyval, szerdán pop és rádiós lágerekkel, szombaton hip-hoppal és R&B-vel, vasárnap pedig chill lounge és deep house zenékkel indítjuk el az estét, a mai nap pedig a dance zenékkel.

0: és a legjobb zenékkel.
1: Én azt mondom, hogy azért az angolok meg a franciák örüljenek annak, hogy egy-egy csapatuk az a BL döntőt itt játszhatta Budapesten a Puskás Arénában. Jó, nyilván most egyik nemzet sem túlságosan boldog, hogy lemaradt a VB döntőről, de hát talán egy picikét valamelyikük azért jobban lesz a szerdai bronzmérkőzés után. Aki viszont nem a VB döntőről, hanem a korábbi mixekről nem szeretne lemaradni, akkor a Mixcloudon tessék kutatni, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Az én korábbi mixeim itt érhetők el tracklistával együtt.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Érkezik Rosie Murphy és az Overpowered Simus Haji remixében, és hát hogyha valaki itt a Night Shift DJ-k közül igazán overpowered és mindig tele van energiával, az a csütörtöki rezidens DJ Miller, aki pár perc múlva érkezik, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és ő fog pakolni egy órán keresztül Ben Simusokat a 90-es és a 2000-es évekből, pont úgy, ahogy azt teszi minden csütörtökön 7 és 8 óra között, szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Kezdjük rögtön az, amennyire lesz terhelt neked ez a hétvége. Fogod tudni nézni itt a...
5: Nagyon terhelt. Csütörtöktől vasárnapig egy helyen vagyok házigazda egy autós rendezvényen.
4: Úgyhogy... Ó, az olasz!
5: Igen.
4: Hát de csak fogsz tudni meccset nézni.
5: Remélem. Bár ugye könnyebb lenne, hogyha mondjuk Olaszország érdekelt lenne, mert akkor gondolom sokan, akik eleve ilyen olasz automániások, akkor talán az olasz csapatnak is szurkolnának, de hát ugye nekik nem tudnak a messzi távolban.
4: Igen. Majd négy év múlva. Jó van. Jó, hát akkor egy részét akkor ez... Hát ahogy is egy részét, akkor gyakorlatilag az egész hétvégi felépésedet.
5: Tulajdonképpen én most innen már megyek oda, a tópartra, és vasárnap jövök haza.
4: Úgyhogy... Ennyi. Hát akkor Imre dátumait akkor ezzel le is tudtuk.
5: Ennyi volt.
4: Akkor most már csak zené, 8-ig, és akkor mi meg is
5: rendben
4: vagyunk.
5: Mehet a dance-es. Haj.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

Best FM, Oleg Jubzenik, Mix.

0: zenék. Mixben.
1: Tegesen van mész a tóhoz, ott van víz?
2: Igen.
1: Csekkoltad?
3: Határozottan ki kell, hogy jelentsem, hogy van víz.
1: Mert ez nem mindenhol egyértelmű.
3: Nem mindenhol, hát igen, ez most már sehol nem egyértelmű sajnos. Tehát ugye volt olyan barátom, aki mesélte, hogy teljesen más földrészen, nem is az a lényeg, nem akarom lebuktatni az illetőt, mert hogyha mondom, hogy hol, akkor lehet, hogy kitalálnátok, ezt nem szeretném. A lényeg, hogy mondta, hogy volt. Szóval a lényeg az, hogy is egyébként rádiós volt. Szóval a lényeg, hogy szerettek volna drága párjával elmenni egy ilyen tóparti kirándulásra, arra helyre, ott 15 vagy 20 évvel ezelőtt jártak, és szóltak, hogy oda akkor nem kell menni, mert az a tó már nincs. Tehát konkrétan már nincs a tó, tehát egy teljesen szárazföldi terület lett például abból. Tehát ehhez képest mondjuk itt hál' Istennek azért még van víz, meg ugye ilyen már volt is, úgyhogy én azért nagyon bízom benne, hogy a kutya barátok is tudnak ott strandoltatni kutyusokat, meg hogy mi is tudunk strandolni, és hogy jó lesz a hangulat, mert nyilván azért nyomasztó lenne, hogyha nem lenne víz, de van, és annyi kérdésedre válaszolva röviden van, lesz. Oké? Gyere!

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Tudom, az őt bírod a strapát.
2: Milyen tekintetben vagy vajon tekintetben? Figyelj, 54. évesen nem tudom, mire gondolsz.
1: Minden tekintetben, de azért szerintem most egy picikét öröm az ürömben, hogy azért mégsem jó nekem se ez a vasárnap, mert ugye beszéltük mi azt, hogy te, ahogy befejezed ezt a fesztivált, akkor mi ülünk repülőre, megyünk ki Brightonba, Fatboy Slim buli, hétfőjövünk haza.
2: Álmomban megtörtént amúgy.
1: Kedden Pitbull koncert, szóval így.
2: Jó, tényleg.

0: lelapozok egyet.
1: Tényleg, és azt be se írtam magamnak.
2: Imre.
1: Azt a vetje, az 21-e?
2: Az igen, igen, azt elfelejtsd.
1: De jó.
2: Egyedük.
1: De, hát úgyis felhívnál.
3: Egyedül kell majd ott énekelnem, hogy
1: én biztos lehetsz, hogy én megyek, csak azért jó, hogy van egy fiatal barátom, aki szól a Szenilis Idős bátyinak, hogy papa, koncertre megyünk.
2: Imre dátumai közére.
1: Ahogy szedem a gyógyszereimet, majd a déli gyógyszer mellé rakok egy szettit, hogy ma este Pitbull Sanyival.
2: Így.
1: Vagy Pitbull Sanyi.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na és akkor neked jó autós fesztiválozás.
2: Köszönöm
1: ez
2: szépen.
1: Egyébként ez ilyen rendesen színpad, izé, vagy szokott lenni ilyen underground, hogy körbeállnak az autók, és akkor csak a reflektorba buli.
2: Ez leginkább szerintem a csütörtökre jellemző. Tehát ma van egy ilyen nagyon szolid, ugye akik a kempingbe megérkeznek, ők vannak azért kevesebben, nyilván a hétvégére sokkal többen érkeznek, úgyhogy az egy ilyen szolidabb ilyen házi buli jellegű, ezzel kezdünk, ez a bemelegítés. Ez egy ilyen ajándék azoknak, akik már csütörtökön velünk vannak. Péntek, szombat, így van, péntek, szombat, az meg kimondottan ilyen nagy színpados, sok emberes, és egyébként külsősöknek is be lehet jönni belépőjeggyel, tehát nem csak azoknak van a rendezvény, akik egyébként ott vannak a kemping területén belül, hanem sima napi jeggyel be lehet jönni magára, csak a koncertekre vagy a rendezvényre, a DJ produkciókra, úgyhogy én már nagyon várom, egyébként általában figyelnek a szervezők, hogy ne ugyanazok a fellépők legyenek, ne ismétlődjenek túl sűrűn, úgyhogy megint olyan...
3: Kivéve téged!
2: Én házigazdaként ugye sok helyen így vagyok, így elmegyek és ott ragadok, hál' Istennek nagyon szeretem őket, úgyhogy örülök, hogy ismételten betölthetem ezt az űrt számukra, úgyhogy és most is olyan DJ-k jönnek, akik az egyikük egyáltalán nem volt még, a másik pedig 4 vagy 5 évvel ezelőtt utoljára, úgyhogy és a stílusokban is figyelünk arra, hogy a két nap között ne legyen átfedés, hanem az egyik egy kicsit régebbi zenést legyen, a másik pedig a modernebb kategóriába tartozik, úgyhogy én meg ugye előtte utána úgyis megoldom azt, amire a közönségnek igénye van még.
1: Mert hogy ugye a szó, amit keresünk,
2: a
1: szakma. Köszönöm. Ennyi. Én Mikém, akkor figyelj, akkor neked jó autózást, jó strandolást.
2: Köszönöm.
1: Ennyi.
2: Nem kell messzire menni, ma se.
1: Pont úgy, hogy azért mondom, nem megyünk Brightonba.
2: 40 perc múlva már ott vagyok.
1: Nem megyünk Brightonba, aludjál utána. Álmomba
2: elmentünk, Sanyi, de mondom, nagyon kemény, ezt majd egyszer elmondom, adáson kívül, mert nagyon hosszú, de elmentünk, és hardcore volt a program, csak annyit mondom.
1: Tehát
2: velem minden az egyébként.
1: Előre féleket a Pitbull koncerten. Na, Imikém, akkor mi ketten, és aztán majd itt is nagy
2: csütörtökön. Meg elmondjuk, hogy milyen volt kedden.
1: Így.
3: Na, hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat. Holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki döntse el maga, hogy este 8 óra magasságában melyik a jobb program, vagy a szimpatikusabb. Kimenni a szabadba, hogy az George Michael tanácsolja, Let's Go Outside, vagy pedig visszabújni az ágyba, pont úgy, ahogy Sarah Connor és TQ teszi a Let's Get Back to Bad Boy-al. Én csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, mint a Bon Jovi-ek. Szép estét, vagy hát szép napot. Have a nice day!
3: Ez a Night Shift a best

Beszlepem a legjobb zenék. A tegnapi Anglia-Argentin elődöntőn az angol gól után bevágták David Beckhamet és Victoria Beckhamet, ahogy örülnek a gólnak. Hát aztán elképzelem, hogy mennyire csalódottak lehetnek. Kedves Victoria, az összes Spice Girls rajongó pont ilyen csalódott évek óta, hogy nem

FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És hogy ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So Sick itt a

Best FM, a legjobb zenék, hogy minden másképp lesz holnap, mint ma, azt azért nem mondanám, ugyanúgy meleg lesz, mint ma. Jó, picikét melegebb lesz. 35 fokos nappali maximumra tessék számítani. Felhő és csapadék viszont már nem fogja zavarni a nyári kánikulát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a balatonátúszást. A zivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbesztszennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladiplató városrészben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Évekkel ezelőtt volt már arról szó, hogy egy fesztivál keretein belül Magyarországra látogat majd. Ez akkor meghiúsult, de most 5 nap múlva a Teltházas Puskás Arénában lép majd színpadra Mr. Worldwide, és biztos vagyok benne, hogy ez a most érkező dal is a repertoár részét képzi majd. Jön Pitbull és az I Know You Want Me-t a
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, 8 nap, szóval pont benne vagyunk. Július 24-én ünnepli, nem áruljuk el, hanyadik születésnapját Jennifer Lopez, de az biztos, hogy egy 10-15-öt simán letagadhatna. Jön a Love Don't Cost a Thing, itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most választhatna, akkor újból egy R. Kelly dalt választana-e első kis lemezéhez. Érkezik a

Best FM a legjobb zenék, akik szeretnék látni élőben a 90-es évek egyik ikonikus R&B csapatát, az En Vogue-ot. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Ma este Finnország, aztán 17-én, 18-án és 20-án Hollandia, 22-én pedig London.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szép keretes szerkezetbe foglaljuk a következő 60 percet 10 és 11 óra között. Ez a keret pedig nem lesz más, mint a fiú zenekarok. Az óra végén majd a Backstreet Boys érkezik a Larger Than Life, és mondhatjuk, hogy a nagy ellenlábas, a nagy konkurencia, az NSYNC nyitja ezt a 60 percet az It's Gonna Be Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék idén is, majd késő ősszel az Amsterdam Dance Eventen derül ki, hogy ki hanyadik helyen végzett a DJ Mag Top 100-as szavazásán, és az ezen történő részvételre való buzdítást a most érkező ATB már elég hamar elkezdte. Ő már a héten az összes social media platformjára felrakta a szavazásra buzdító kis képeket és videókat. Aki szavazni nem szeretne, de szeretné őt élőben látni, augusztus 29-én megteheti majd Budapesten, amikor is a Budapest Parádé legszebb pillanatait idézik fel.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak és persze a futballvilágbajnokságnak. Az Oasis Wonderwall 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Baxter érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Bajnoki címet nem ünnepelhet az angol válogatott ezen a VB-n, úgyhogy maradnak azok az emlékek, amikor a szurkolók a csapattal együtt éneklik az Oasis-szel a Wonderwallt, amit talán Robbie Williams sem sajnál, annak ellenére, hogy ő írta a FIFA hivatalos himnuszát Laura Pausinivel. Ez a dal már, mint a Desire is hamarosan érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék, és akkor jön a hivatalos FIFA himnusz Robbie Williams-től és Laura Pausini-től, amit majd a záróünnepségen is előadnak vasárnap. Figyelem, a záróünnepség az nem egyenlő a félidei show-val, ott teljesen mások lépnek majd színpadra. Ennyi volt már a Night Shift, holnap természetesen péntek, ami azt jelenti, hogy Night Shift extra, a szombati rezidensünk Slim Fit Szabi fog majd hozzám csatlakozni. Érkezik a Desire, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.